0: penkios ES valstybės narės, kurios konvenciją pasirašė, bet dar jos neratifikavo, turės ją įgyvendinti ir jos laikytis. Šios penkios valstybės yra Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Lietuva ir Slovakija. Stambulo konvencija įsigaliojo 2023 m. spalio 23 dieną. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje. ES šalys nėra išimtis. ES viena iš trijų moterų yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą. Kas antra moteris patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš 20 buvo išprievartauta. Europos parlamentas taip pat atidžiai stebi moterų padėtį kitose šalyse, pavyzdžiui, Afganistane ir Irane. Šiose šalyse moterims neužtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Jos nuolat patiria smurto grėsmę. Europos parlamento nariai taip pat paragino panaikinti moterų lyties organų žalojimą. Romos sutartis buvo pasirašyta prieš 70 metų, tačiau mes dar toli gražu nesame pasiekę lyčių lygybės. Vis dėlto ES deda didžiules pastangas siekdama paversti ją tikrovę. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Március 15-e a Fogyasztók Világnapja. Ilyenkor minden évben a fogyasztókat megillető jogok és az azok védelméért tett erőfeszítések kerülnek reflektorfénybe világszerte. Az Európai Unió több mint 450 millió fogyasztója számára ma már alap a tisztességes bánásmód, az átláthatóság és a termékbiztonság. Ebben az Európai Parlamentnek is elévülhetetlen érdemei vannak. De melyek is ezek a jogok, és milyen eszközökkel védi őket az Unió? Fogyasztói jogok olyan alapelvek, amelyek biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlóival tisztességesen bánjanak, és érdekeik ne sérüljenek. Az EU-ban ezek nem üres szavak. A fogyasztók jogait jogszabályok rögzítik, amelyek szilárd keretet biztosítanak a védelmükhöz. A fogyasztók pozíciójának erősítéséhez az Európai Parlament elsősorban a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel járult hozzá, amely összehangolta a tagállamok eltérő fogyasztóvédelmi szabályozását. Az irányelv előírja, hogy a fogyasztókat egyértelmű és a valóságnak megfelelő információkkal kell ellátni, függetlenül attól, hogy boltban vagy online vásárolnak. A szabályok a termékismertetőktől és az árak feltüntetésétől a szállítási opciókon át a lemondási jogokig számos területre kiterjednek. Ismerkedjünk meg a legfontosabb fogyasztói jogokkal, kezdve a világos és átlátható tájékoztatáshoz való joggal. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolunk, az azt értékesítő vállalkozásnak pontos és közérthető információkat kell nyújtani a számunkra magáról a termékről, illetve szolgáltatásról, annak áráról, a kapcsolódó adókról és díjakról, valamint az adásvétel feltételeiről. Fogyasztóként továbbá megillet minket a vásárlástól való elállás joga. Miután megvettünk egy árut vagy szolgáltatást, 14 napig még meggondolhatjuk magunkat, és minden indoklás nélkül visszaléphetünk az adásvételtől. Másik fontos védelmi elem a 2 éves jótállási időszak. Ez azt jelenti, hogy ha egy EU-ban vásárolt termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem felel meg a leírásnak, a vásárlást követő 2 éven belül jogunk van díjmentes megjavítatását vagy cseréjét kérni az eladótól. Ez a garancia az EU-ban értékesített valamennyi termékre vonatkozik. Az Unió mindemellett nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók biztonságára is. A 2023-ban hatályba lépett új általános termékbiztonsági rendelet értelmében az Unió piacán értékesített minden terméknek szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelnie, hogy ne veszélyeztethesse a fogyasztók egészségét és biztonságát. A rendelet a termékek széles skálájára határoz meg biztonsági előírásokat, a játékoktól az elektronikai berendezéseken át a kozmetikumokig és a háztartási készülékekig. Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy nem biztonságos, azt el kell távolítani a piacról, és az érintett fogyasztókat tájékoztatni kell a kockázatokról. És végül, de nem utolsó sorban, essék szó a digitális jogokról is. Manapság egyre többen vásárolnak az interneten, és egyre többen vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat. Ezért az EU a fogyasztók személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében is hozott intézkedéseket. Az általános adatvédelmi rendelet, más néven GDPR például kimondja, hogy a vállalkozások és a szervezetek kötelesek felelősséggel és az adatok biztonságát garantálva kezelni az eféle információkat, a fogyasztóknak pedig joguk van dönteni saját adataik sorsa felől. Hogy mit is jelent mindez nekünk, fogyasztóknak? Vásárláskor bizton számíthatunk fogyasztói jogaink védelmére. A biztonság mellett a szabályok tisztességes bánásmódot és átláthatóságot garantálnak számunkra az uniós üzletekben és online piactereken. Megfelelő információk birtokában pedig könnyebben el tudjuk dönteni, hogy mely terméket vagy szolgáltatást válasszuk. Ha pedig valami mégis rosszul sülne el, az uniós szabályok megvédik jogainkat. Boldog fogyasztóvédelmi világnapot! Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for ofrene for Holocaust. Ordet Holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
3: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men Holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter Krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
2: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myterier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den røde hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
3: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
2: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
3: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
2: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
3: I en beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid, fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.

0: elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
1: Trento megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
0: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
1: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
0: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban 1,5 év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
1: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
0: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szívélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
1: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
0: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
1: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
0: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
2: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
1: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
0: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
1: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
3: Realizzeremo la sua visione.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: A bankok ma már hozzátartoznak a mindennapokhoz. Rájuk bízzuk a megtakarításainkat, hozzájuk fordulunk hitelért, ha lakást vagy házat vennénk, rajtuk keresztül küldünk pénzt a világ egyik pontjáról a másikra. Uniós szinten, nagyban ugyanez a helyzet. Az Európai Unió saját bankjait veszi igénybe a fő tevékenységeihez szükséges pénzügyi műveletek lebonyolításához és kitűzött céljai finanszírozásához.
0: Az Európai Központi Bank bizonyára nem ismeretlen senki számára. De vajon működésének van hatása a családi kasszára? És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal? Annak mi a rendeltetése? Nézzük meg, pontosan mivel foglalkoznak.
1: Először is nem árt tudni, hogy egyáltalán hol vannak. Az Európai Központi Banknak, azaz az EKB-nak Frankfurtban van a székhelye. Frankfurt Németország pénzügyi központja, és itt van az ország legnagyobb repülőtere is. Ideális helyszín tehát belföldi és nemzetközi utazásokhoz, üzleti utakhoz. Ezért is esett Frankfurtra a választás, amikor az Európai Unió székhelyet keresett e fontos pénzintézet számára. A helyválasztás az Európai Beruházási Bank, az EBB esetében sem volt véletlen. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség egyik alapító tagjának, Luxemburgnak a fővárosában, annak is a nemzetközi pénzügyi negyedében található. És milyen feladatokat lát el ez a két nagy pénzintézet?
0: Az Európai Központi Bank az eurót hivatalos pénznemként használó országok jegybankjaival együtt a közös pénznem felett törködik. Az euróövezeten belül ez az intézmény felel a monetáris politika meghatározásáért és végrehajtásáért. Elsődleges feladata az árak stabilan tartása, hogy megmaradjon a pénz vásárló ereje. Arra törekszik, hogy az áremelkedés ütemét, az inflációt középtávon 2%-on tartsa. Hogy miért éppen 2%-on? Mert az alacsony infláció ugyanolyan káros a gazdaságnak hosszú távon, mint a magas. Ha megugranak az árak, kevesebb pénz marad a pénztárcánkban. Tartósan magas infláció mellett elértéktelenedik a pénzünk, tehát nem tudjuk ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat ugyanannyiból megvenni, mint korábban. Az alacsony infláció pedig azzal árt, hogy visszafogja a keresletet és a vállalati bevételeket, ami végül a bérek csökkenéséhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Hiába esik le a termékek ára, az emberek mégsem tudják őket megfizetni, mert a bérük is kevesebb, illetve nincs fizetett állásuk.
1: Az EKB-nak több eszköze is van ahhoz, hogy befolyásolja az euróövezet gazdaságát és stabilizálja az árszintet. Ezek egyike az irányadó kamatlábak beállítása, amivel a hitel kiáramlásra van hatással. A fizetési rendszerek, így például a kredit és debitkártyák megfelelő és zökkenőmentes működéséről ugyanúgy gondoskodnia kell. Ezzel segít gyorsabbá, biztonságosabbá és egyszerűbbé tenni az Európán belüli átutalást és a készpénzmentes fizetést. De nem csak az elektronikus pénzmozgásokat felügyeli. Ez a feladatköre az euróbankjegyek kibocsátására is kiterjed. Végül, de nem utolsó sorban ellátja az európai bankok felügyeletét is, hogy biztosítsa az euróövezet pénzügyi rendszerének stabilitását. És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal?
0: Teljesen más a rendeltetése, mint az Európai Központi Banknak. Lényegében az EBB az Európai Unió hitelezője. Forrásokat ad az unió céljait megvalósító projektekhez, legyen szó egészségügyről, oktatásról, lakhatásról vagy más fontos területről. De vajon honnan származik a pénz? Nem az uniós költségvetésből, mint elsőre gondolnánk. Ami azt illeti, a bank maga is kölcsönöket vesz fel, nagy részüket kötvények kibocsátása révén a nemzetközi tőkepiacokról. Azután pedig a felvett pénzből kedvező feltételekkel folyósít hiteleket az uniós érdekű projektek megvalósításához. Ezeknek a hiteleknek közel 90%-át unión belüli kedvezményezetteknek nyújtja. Akár a magán, akár a közszektorban dolgozik valaki, pályázhat ezekre a forrásokra, ha az EU céljaihoz illeszkedő projektje van. Az Európai Beruházási Bank felméri, hogy jogosult-e ilyen kedvezményes hitelre, megfelel-e a bank hitelezési célkitűzéseinek, és jó-e az üzleti terve.
1: Az EBB, amellett, hogy a világ egyik legnagyobb multilaterális pénzügyi intézménye, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legnagyobb finanszírozója is. Így nem csak uniós hitelbankként, hanem klímabankként is definiálja magát. Központi törekvése az éghajlatváltozás megfékezése, rengeteget investál a fenntartható jövőbe, és támogatja a tiszta energiákat és az innovációt. Mérnökei, tudósai, közgazdászai és bankárai 160 ország vállalkozásaival, kormányával és civil szervezeteivel fognak össze, hogy zöldebb legyen a jövő. Az EBB így a világ más részein is megosztja ügyfeleivel kivételes szakértelmét és innovatív megoldásait.
0: A két uniós pénzintézetnek tehát teljesen eltér, de ugyanolyan fontos a küldetése. Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, az Európai Központi Bank a monetáris politikáért felel. Az a feladata, hogy stabilan tartsa az árakat és fenntartható pályán tartsa a gazdaságot az euróövezetben. Az Európai Beruházási Bank pedig pénzt biztosít a mindnyájunk érdekeit szolgáló projektekhez. Abba investál, hogy a jövő nemzedékei is biztonságban és egészséges környezetben élhessenek. Más-más feladatot lát el a két bank, de egyben biztosan egyeznek. Egyformán fontosak az Európai Unió gazdasága számára, és központi szerepet játszanak Európa jólétének biztosításában.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a European Radio web.

amikor az Európai Parlament képviselői nem a plenáris üléseken vesznek részt, parlamenti bizottságokban üléseznek. Az intézményben számos bizottság dolgozik, és mindegyik külön témával foglalkozik. De hogyan is működnek a parlamenti bizottságok? Amikor az európai intézményekről van szó, gyakran találkozunk bizonyos kifejezésekkel, elnevezésekkel, amelyek több mindent jelenthetnek, több különböző testületre is vonatkozhatnak. Ez a helyzet például a bizottság szóval. Jelentheti ugyanis az Európai Bizottságot, a három fő uniós intézmény egyikét, ám utalhat a parlamenti szakbizottságokra is, amelyek, mint a nevük is sugallja, az Európai Parlament részét képezik. Lássuk, miről is van szó pontosan ez utóbbi bizottságok esetében. Amikor nem a plenáris üléseken vesznek részt, a képviselők parlamenti bizottságokban egyeztetnek, amelyeknek az üléseit Brüsszelben tartják. Ezek a viták nyilvánosak, internetes közvetítésüket bárki követheti. De hogyan jönnek létre ezek a bizottságok? Az egyes új parlamenti ciklusok elején a parlament eldönti, hogy melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. A bizottságok mérete szakpolitikai területtől függően jelentősen eltér. A most kezdődött 10. jogalkotási ciklus első felében például a legkisebb bizottság 25, míg a legnagyobb 90 tagú. Politikai összetételük mindig az egyes képviselőcsoportok parlamenten belüli súlyát tükrözi. Az új parlamenti bizottságok az első ülésükön megválasztják elnökségük tagjait, azaz bizottságonként egy elnököt és legfeljebb 4 alelnököt. Az Európai Parlament elnökéhez és alelnökeihez hasonlóan ők is 2,5 évre kapják a megbizatásukat. A bizottságoknak saját titkárságuk van, amelynek mérete az adott bizottság méretétől függ. Most nézzük meg, hány bizottság van,

0: Konkrét problémák kezelésére pedig időnként albizottságokat, illetve ideiglenes különbizottságokat hoz létre. Az intézményben jelenleg 4 albizottság működik. Az Emberi Jogi Albizottság, a Biztonság és Védelempolitikai Albizottság, az Adóügyi Albizottság és a Közegészségügyi Albizottság. Ezek mindegyike 30 képviselőt számlál. A különbizottságok megbizatása 12 hónapra szól, amely meghosszabbítható. Vegyük például a COVID-19 világjárvány tanúságaival foglalkozó különbizottság esetét. Ez a bizottság 2022. márciusában jött létre, kezdetben egy évre, amelyet később 3 hónappal meghosszabbítottak. 15 hónapos fennállása alatt több mint 30 meghallgatást és munkaértekezetet szervezett, amelyeken az Európai Uniónak és a világ többi részének a képviseletében több mint 200 szakértő és 8 uniós biztos vett részt. A különbizottság tagjai több száz dokumentumot dolgoztak fel és szövegeztek meg, tanulmányokat készítettek és 6 hivatalos kiküldetést is indítottak. Ennek a komoly munkának az eredményét az Európai Parlament egyik 2023. júliusában elfogadott állásfoglalása összegzi, amelyben megtalálhatók a különbizottság világjárvánnyal kapcsolatos következtetései és ajánlásai. És hogy miként illeszkedik a parlamenti bizottságok tevékenysége a ház munkarendjébe? A szakbizottságok legfőbb feladata a plenáris ülések előkészítése, azoké az üléseké, amelyeken a teljes parlament jelen van. A parlamenti bizottságok az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai alapján jelentéseket készítenek a parlament számára, és véleményeket adnak ki más bizottságok számára. E jelentések az úgynevezett jelentéstevők, hivatalos elnevezésükön az előadók feladatkörébe tartoznak, akikkel podcast sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben. A parlamenti bizottságok tehát megvizsgálják a jogalkotási javaslatokat, és adott esetben a plenáris ülésen megszavazandó módosításokat javasolnak hozzájuk, majd kijelölnek egy tárgyalócsoportot, amely a későbbiekben a tanács tárgyalóival egyeztet a javaslat részleteiről és további sorsáról. A bizottságok emellett kikérik a téma szakértőinek véleményét, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni. Végezetül a szakbizottságok elnökei a bizottsági elnökök értekezletén egyeztetnek egymással. Az értekezletnek szintén van elnöke, akit a tagok választanak meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ez a politikai testület koordinálja a bizottságok munkáját és biztosítja közöttük a megfelelő együttműködést. Összefoglalva tehát, az egyes parlamenti bizottságok konkrét szabályozási területekkel foglalkoznak, tagjaik pedig a plenáris ülésekre szánt jelentéseket készítenek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Sei 023, wake up!